Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Toj

sɔre na nema nyam ɔ yɛho ɔden no bɔsɔre yɛho ɔden no bɔsɔre awurade sɔre na nema nyam ɔ wɔsɔre na nema nyam ɔ wɔsɔre na nema nyam.